0: Mi cosa cazzo sono cazzo?
1: Sta cazzo?
0: Ezzel, hogy viszont tengeráltatta fogom ki esetben a terület közösen.